0: A jövőtől a jelenlegi világszintű szituáció mellett az igazat megvallva nem tudok mit várni. Már lassan egy éve tart az egész, sok minden megváltozott. Nem csak személyes tapasztalatom volt, de több milliárd ember életében is. Minden, amit eddig fontosnak tartottunk, kevésbé az. És minden, amit értelmetlen időpazarlásnak hallottunk, sokkal fontosabb lett. Nem reménykedek abban, hogy akármi is visszaálljon a régi kerékvágásra. Ugyanis azt vallom, hogy minden valamilyen okból történik. Az emberektől nem várok el semmit. Azt kapjuk, amit adunk. A jövőben szeretnék kevésbé zárkózott lenni, és nyíltabb különböző új ötletek emberek iránt.
1: Aha, arzom én, hogy تجهیزات این کرونا تموم بشه بتونم بچه‌هام ببینم نوام ببینم در دنیا هیچ جنگی نباشه همه مردم دنیا با هم دیگه مهربون و خوب باشن
2: What about Moria? Is there somebody speaking about Moria? What is going on there? Have we forgotten about it?
3: What about Moria? Is there somebody speaking about Moria? What is going on there? Have we forgotten about it?
2: What about Moria?
3: Is there somebody speaking about Moria? What is going on there? Have we forgotten about it? What about Moria? Is this somebody speaking about Moria? What is going on there? Have we forgotten about it?